Masa tadila, tadila kiabulu. Lelu tolo banza, oh makama bolo. Masa tadila, tadila kiafulu. Lelu tolo banza, oh.